0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban szó lesz egy többnyelvű írópályázatról és annak részleteiről. Beszámolunk a fiatal diákok mai látogatásáról az ORF Kismartoni stúdiójában, és még egy kis ízelítővel is készültünk ma esti Muzik Mozaik adásunkból. Tartsanak velünk ma este is! Bécsben számos különböző nyelven beszélnek és írnak az emberek. Még februárban az Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából hirdetett többnyelvű irodalmi pályázatot Jó élet mindenkinek címmel az Ottakringi Népfőiskola, a Bécsi Könyvtárak és a Bécsi Munkáskamara. A pályaműveket még május 15-ig lehet benyújtani. Weber Katalin kolléganőm erről Magdalena Schneidert, a Hauptbücherei vezetőjét kérdezte röviden.
2: Wir haben jetzt gerade einen mehrsprachigen Schreibwettbewerb laufen. Wir laden sehr herzlich dazu ein, in der eigenen Erstsprache, aber auch in Deutsch sehr gerne, einzureichen. Wir suchen kurze Texte, 700 Zeichen, das ist nicht lang. Bis 15. Mai kann man noch mitmachen. Und wir suchen alle Sprachen dieser Stadt. Es gibt ein tolles Komitee, das dann Siegerinnen-Texte auswählt. Und am 26. September, das ist der Europäische

0: egy osztálykirándulás keretében az Eisenstadt Kismartoni ORF tartományi stúdiójába is ellátogattak, amellett, hogy a német nyelvet gyakorolhatták, betekintést kaptak abba is, hogy miként készülnek az adások, különös tekintettel a magyar népcsoport szerkesztőségben. A tanárok gyakran szerveznek olyan kirándulásokat, ahol a diákok gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az osztálytermen kívül is. Avat be bennünket Varga Gergely tanár, illetve Tóth Fischer Beáta, osztályfőnök.
1: Igyekszünk minden évben német nyelvterületre vinni a diákjainkat. Általában a programokat is igyekszünk úgy alakítani, hogy ne csak a hagyományos kulturális programok legyenek, ami egyébként is ennél a korosztályánál nem mindig jön át, hanem valami változatosat, kisebb kirándulásokat vagy egyéb érdekességeket nézzünk meg, és akkor ebben nagyon jó beleillett ez a program is. Kíváncsi voltam egyébként, hogy vajon nekik még a tévé meg a rádió mond-e valamit, de gondolván, hogy azért technikailag csak érdekelheti őket, meg a mi nemzetiségi képzésünkbe is beleilleszkedik a helyszín, ezért jó volt, és hát bízom benne, hogy azért valamennyire nekik is tetszett.
2: Apropó nemzetiségi képzés, hogy is zajlik ez? Milyen szerepet és mekkora szerepet kap a német nyelv az oktatásban?
1: A nemzetiségi képzésnek nagyjából az a felépítése, hogy a tantárgyaknak a felét kell német nyelven tanulniuk. Van külön német nemzetiségi nyelv és irodalom, emellett Volkskunde, ami a magyarországi németeknek a népismerete, és akkor ezen kívül szaktárgyakat is tanulhatnak németül. Ugye én történelmet és földrajzot tanítok németül, és hogyha van megfelelő kolléga, akkor akár biológiát és kémiát is, és matematikát is tanulnak németül.
2: És hát természetesen benne van az is, hogy német nyelvből érettségit tesznek, ami itt áll a küszöbön. Hogy is néz ez ki, vagy mit kell ezzel kapcsolatban tudni?
3: Most német, mint idegen nyelvből tesznek érettségit. Ezt ők a többi gimnáziumban, ahol 4 év után teszik ezt az érettségit, ők már itt 10-ben eljutnak olyan szintre, hogy letehetik, és majd 12. osztály végén, akkor pedig német nyelv és irodalomból tesznek érettségit, tehát kétszer futnak neki a német nyelvnek különböző tantárgyként.
0: A német érettségivel a diákok egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy elég felkészültnek tartják magukat rá, hisz sokan közülük már 6 éves koruk óta tanulja a nyelvet.
4: Én most mondhatnám azt, hogy nagyon sokat készültem, és nagyon sokat próbálkoztam erre tanulni. Én ott tartok, hogy az osztályozó vizsgára tanultam 1 órát, és akkor annyit gondoltam, hogy az elégből elég lesz az érettségire is. De én úgy gondolom, hogy ez a középfokú érettségi, ez nem lesz azért egy olyan nagy dolog, mert már az alapvizsgát, amit kell csináljunk 0. után, abban már érettségi feladatok voltak, középfokú érettségi feladatok, tehát hogy így nem hiszem azt, hogy ez most egy ilyen hihetetlen nehéz dolog. Állítólag az osztályozó vizsgánál is könnyebb, meg könnyebb, mint egy B2-es nyelvvizsga, és azért gondolom, hogy az osztály nagy része beszél már B2-es szinten, ha már ezt ilyen intenzíven tanuljuk 3 éve.
2: Tehát nincs félelem benne?
4: Nincs.
2: Oké, többiek, hogy állnak az érettségihez, a német érettségihez?
5: Lényegében már 0. óta erre készülünk, tehát már azóta tanulunk németet, vagy hát van, aki ugye már több ideje. Szerintem mindenki meg tudja oldani ezeket a feladatokat, már 0. kellett tennünk ugye egy alapvizsgát, és hát az a középszintű érettségiből voltak kivéve a feladatok, úgyhogy én eddig minden nap írtam egyet, szerintem megoldható, kicsit azért jó, hogyha begyakorolja az ember, hogy lássa, hogy milyen gyorsan tudja megoldani, de egyáltalán nem kell rá stresszelni szerintem, mert tényleg könnyen megoldható feladatok vannak.
2: A lányok ennyire lazán állnak hozzá, a fiúktól hasonlót várok, hogy miként gondoltok arra, hogy érettségiztek most németből.
6: Igen, nekem is ez a véleményem, én is általános iskolában is tanultam németet első osztálytól kezdve, és szerintem kb. 4 éven már ugyanezt a szintet képviseljük. Úgy érzem, hogy ez nem a legnehezebb dolog lesz, bízok az ösztöneimben, de nem kell túl izgulni, én igazából csak ugyanúgy be fogok menni, mint egy átlagos napon, amikor írunk egy röbb dolgozatot.
7: Rádió Burgella. Itt

0: Ma este újra jelentkezik Muzik Mozaik adásunk itt a Rádió Burgenlandon. A mai egyórás zenei műsor szerkesztője Palágyi Zsófia, aki egy igazi zenei időutazásra invitálja önöket. De hogy mi mindennel készül pontosan, azt most halljuk tőle.
1: Ma este 21 órától várom önöket a Muzik Mozaikban, itt a Rádió Burgenlandon. Velünk lesz Szakács Gergő, az Indulj el című dalát.

0: a Bagosi Brothers Company a Balatonnal.
1: A Balatonon járok, enyém a világ, olvadnak a szívek, nyílik a virág.
0: A Tátrai Band az Éjszaka ablakai című slágerrel

0: Tartsanak velünk tehát 21 órától is. Várom önöket!
1: Időjárás. A továbbiakban változóan felhős idő lesz, helyenként derültebb szakaszokkal, különösen az éjszaka második felében megnövekszik és megvastagszik a felhőzet, de csapadék nem várható. A déli szél eleinte élénk, olykor erős marad, majd az éjszaka folyamán fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet 16 és 10 fok közé csökken. Holnap, vagyis csütörtökön a napsütés és a felhők váltják egymást. Délután és este itt-ott záporok, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Erre valamivel nagyobb az esély Közép- és Észak-Burgenlandban. A szél időnként élénkebbé válik, délnyugati majd északnyugati irányból fúj. A csúcs hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul. És ezzel hírmagazinunk végéhez értünk. Köszönöm figyelmüket! Holnaptól híreinkkel Csikós Gréta kolléganőm várja önöket, de hogy mivel, arról most őt hallják.
2: Így van, holnaptól én várom önöket a magyar nyelvű hírekkel itt, a Rádió Burgenlandon. Sok izgalmas témával készültem, lesz szó az Eurovíziós Dalfesztivál bécsi előkészületeiről, új bicikliutak átadásáról, a bébi ételmérgezés ügyének legújabb fejleményeiről, és természetesen nem feledkezünk meg az anyák napjáról sem, amit május 2. vasárnapján, vagyis most hétvégén ünneplünk.
1: Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Az est folyamán még Palágyi Zsófia is várja önöket muzikmozaik adásunkkal. Előtte pedig Horváth Dallamoké lesz a főszerep. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok önöknek!

atomok tánca, vakációzó vaksigén. Lélegzek, elégett a lélegzet, gyilkosom egy van az oxigén. De hiszem túl növök a képleten, hiszem egy meg egy lehet végtelen. Óriás lehetek, glóriás, ki verset farag egyre.

hiszek egy országban, sok országban hiszek. Nem fakasztok vizet, de tüzet rakok tizet. Hiszek a csodákban, amiket te meg én csinálunk. Ebben mi nálunk nincs jobb, ez a mi álmunk. Hát fújjuk a harsonát, a rajta törpeség harsogál. Hiszek az angyalokban léteznek, kipirult szívvel érkeznek, sose fékeznek, kacagnak, letérdelek, karomba szaladnak. Megérintem a szárnyukat, pedig látom, nincs is rajtuk. Maszatos dicsőség ölel át, én vagyok az ap.

Hiszek egy emberben. Hiszek egy otthonban. Akiben szeretet lakik. Az otthonban.

0: Ez volt a Muzik Mozaik, a magyar zenék órája. A Rádió Burgellandon Palágyi Zsófiát hallották. Köszönöm, hogy velem tartottak ezen az egy órán át. Remélem, találtak benne olyan dallamot, amit magukkal visznek. Viszont hallásra, hamarosan újra!
1: Rádió Burgelland, Muzik Mozaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.